0: kivégzni a támogat, hogy ő bármilyen máta szerített infat. No, mi a bele? A fejte gyövete, szállói, bárkumbászni, én a húza, vagy kinyugszni.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzene támogva, hogy ő bármiben mátaszerített én fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, bárkom lászínén, a húzá, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nem mag informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.